0: saya. Aja aja aja. Warga bu sorong, sorong.
1: Pak, bapak. Iki lho Pak, tak gawe nih makan.